engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: A Best FM veled éjszakázik.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés, elsősegélynyújtók versenyeztek Hajdúböszörményben. Szilágy Jícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszivetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözés fejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
4: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
3: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúböszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafutatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kasszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már előregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
2: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Művház színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztés jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a koragyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29 fokot mérhetünk.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Paplászló polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja. A hétvége hátralévő részében marad a változóan napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt, 29 fokos csúcsot ígérnek.

0: Rest FM-mel. Te is átélheted a legjobb koncertek hangulatát. Koncertélmény a Best FM-en.
1: 2004 Debrecen, Phoenix Csarnok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, most tudhatni a partnereire a magánéletben is. Váltsa tettekre a tudását, figyelje jobban az időbeosztására, és ne hagyja, hogy eltérítsék a szándékától. Bika, elképzelhető, hogy egy kényes helyzetből kell kivágnia magát. Ő jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, így hát nem fenyegeti különösebb veszély az egzisztenciáját. Ikrek. Az ikrek hölgyek most hajlanak a mértéktelenségre. Önnek is zsúfolt lehet a programja, nem csoda, ha időzavarral küzd. Rák. Az élet minden nap új és új kihívásokat teremt, találja meg bennük a valódi ínyét. Oroszlán. Egy kis bizonytalanság kerítheti a hatalmába, talán nem tudja, hogy a munkája mit tartogat, és lehet, hogy azzal sincs tisztában, hogy kapcsolatai közül melyik az igazán fontos önnek. Szűz. Ma elég kedvet és akaraterőt érezhet ahhoz, hogy elvégezze az eddig halogatott feladatait, a bolygók energikussá és jókedvűvé varázsolják. Mérleg. Ezekben a napokban minden előfordulhat, a humorérzéke sokat segíthet. Skorpió. Lehetséges, hogy valaminek vége szakad, de egyáltalán ne bánkódjék emiatt. Ha nem engedi el a múltat, akkor kizárja annak a lehetőségét, hogy valami új kezdődjön az életében. Nyilas. Ha nem forgácsolná szét az energiáját és jobban gazdálkodná az idejével, szép eredményeket érhetne el. Fogja vissza magát, mert hajlamos az életerőt rabló heves reakciókra. Vak. A társtalan hamarosan megismerheti azt az embert, aki fontos szerepet tölt be majd az életében. Sokaknak ez lehet a nagy szerelem ideje. Vízöntő. Empatikus képességét több területen is használhatja. Ön mások lelki problémáinak nagy szakértője, de ne avatkozzon be semmibe, ha nem kérik erre. Alak. Nincsen család, amelyben ne lennének kisebb-nagyobb viszályok. A generációk közti különbségek időnként konfrontációt szülnek. Ne tulajdonítson ennek nagy jelentőséget, legyen úrrá a helyzeten.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés. Elsősegi nyújtók versenyeztek Hajdúböszörményben. Szilágy Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszi vetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözés fejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
4: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
3: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúböszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.

0: Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on elérkeztünk május utolsó napjához, május 31-e van, és ez a nap különleges alkalmat is tartogat, ugye ma ünnepeljük a gyermeknapot.
1: Ma gyereknap van. A Best FM-en ez a nap a miénk.
0: Ilyenkor a legkisebbek kerülnek a figyelem középpontjába, de talán nekünk felnőtteknek is érdemes egy pillanatra megállni és felidézni azt a kíváncsiságot, azt a játékosságot és azt az őszinte mosolyt, ugye, ami a gyerekkort adja. Ugye május utolsó napja egyben a hónap lezárása is, tehát mögöttünk vannak a tavasz legszebb hetei, előttünk pedig már ott sejlik a nyár, a vakáció, a szabadtéri programok és persze a feltöltődés időszaka. Úgyhogy erre hangolódunk, készülünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó reggelt mindenkinek, szuper napot, töltsük együtt ezt a következő pár órát itt a vasárnap reggelben. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
6: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on egymás után szólnak a vasárnap reggelben is a zenei kedvencek, és úton útfélen csak a Best FM, hogyha esetleg most a reggeli órákban indultak útnak, mert mondjuk valahol gyermeknapi programokra szeretnének ellátogatni, és útinformációt tudnak nekem mondani, vagy ezzel tudjuk segíteni az úton lévőket, akkor tudják 3933-1046, vagy akár csöröketnek is 500-540, és óvatosan, figyelmesen, türelmesen az utakon ma is.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
2: Jó utat kíván a Best FM!

is lehetőséget biztosít erre. Május utolsó vasárnapja ismét a kicsikről szól, megnyílnak előttük a tűzoltóságok kapui, ezek a nyitott szertárak, ugye? A mai nap folyamán a tűzoltók több próbariasztást is tartanak, így például az emeletről lecsúszó tűzoltókkal, szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. A laktanyák ilyenkor ingyenesen mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak egészen délután 4 óráig, úgyhogy Debrecenben az életmentők ma is várják a kicsiket.

0: Pontosan 9 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, aktualitások és egy friss info az utakról. Többen jelezték nekem, hogy a téglási benzinkútnál kint a trafi, fehér Opel dolgozik, mindenki vigyázzon magára is, jó utat. Ezt például Henny írta nekem, de Gábor és Anikó is megerősítette az infót, úgyhogy ott csak óvatosan.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: És mivel indítunk a következő órában, Lady Gaga és a Bad Romance mindjárt itt a Best FM-en. 9 óra múlt 1 perc.

0: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafuttatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kasszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már előregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
0: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Műfház színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztési jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a kora gyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.

0: Michael Jackson szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és hogyha már Jacko énekelt nekünk, akkor szerintem érdemes megemlíteni, hogy az is egy tök jó gyermeknapi program, hogy akár ellátogatunk a moziba. Ugye még jelenleg vetítik Michael Jacksonnak a filmjét, de hát nagyon-nagyon sok olyan film van, amit még meg lehet nézni, például a gyerkőcöknek akár egy Super Mario, vagy Boria mozifilm, az Agyugrász is ott van, aminek mi megnéztük az előzetesét, és nekem is nagyon-nagyon tetszett így felnőtt fejjel, úgyhogy szerintem az is egy ilyen nagyon kis cuki mese. És hát ott van a Charlie, a csoda blöki, amit szintén egy ilyen kis családi mozizásra terveztek. De hogyha valami más kedvünk lenne otthon esetleg, akkor szerintem az is tökéletes választás. A lényeg az, hogy csináljunk valamit közösen együtt a családdal, hogyha van erre lehetőség. Közben pedig jött egy útinfó, Bori írta nekem, hogy Böszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, csak óvatosan.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
2: Jó utat kíván a Best FM. A Best.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben, május 31-én. Május utolsó napja, és hát ezzel együtt a gyereknap is. Nagyon-nagyon sok lehetőségünk van a mai napon Debrecenben is, a környéken is több helyre ellátogatni, éppen hogy mihez van kedvünk, valamilyen bemutató, mondjuk egy vidámparkot, ugye azért nagyon sok műsor lesz, ami tánccsoportokat, solymász bemutatót, bábszínházi előadást is tartogat, vagy hogyha valaki esetleg csak szeretne kézműveskedni, akkor erre is van lehetőség több helyszínen, de ahogy már többször is említettem, például a Demki Ifjúsági Házban is lesznek gyermeknapi programok, itt például zenés foglalkozás nyitja majd a délutáni órákban az egész programot, és Pepe Manó gyerekkoncertje is érkezik, a színpadi programok mellett pedig lesz arcfestés, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, játékok, popcorn, vattacukor is, minden egyéb, ami a gyermekeknek jó. A Józsai Közösségi Házban is várják a gyerekeket, ott a Józsa Park mögötti zöld területen, a Tócó patak partján. Itt a rendezvényen közreműködnek például a Kíváncsi Katica zenekar, a kísérő programok, csillámtetoválás, hajfonás, arcfestés, és szintén minden szuper jó, amire a gyerekek kíváncsiak. Gyermeknapi hétvégét tartanak például az Agórában, ott 11 órától kezdődnek a programok, de a nagymacsi családi és a gyermeknap is már készülődik, 10 órától kezdődnek a programok, úgyhogy tényleg van bőven lehetőségünk, csak válogatni kell belőle. Ez pedig egy újabb kedvenc, a Republik, itt a Best FM-en a vasárnap reggelben. Kicsi!

0636 33 104, többen is jelezték nekem az útinfókat, hogy ugye Hajdúböszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, illetve a Téglási benzinkútnál is kint a fehér Opel, úgyhogy mind a két helyen trafira lehet számítani, csak figyelmesen, óvatosan, türelmesen közlekedjünk. A gyorsforgalmi utak szerintem azért most sokkal telítettebbek lesznek majd a délelőtti órákban, mert nagyon sokan elindulnak a bizonyos programokra, szerintem Debrecen belvárosában is, például mondjuk a tűzoltóság környékén, ahol ugye a nyitott szertárkapuk várják a gyermeknapon a gyerekeket és a családokat. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy több helyszínen lesznek majd azért nagyobb, hosszabb sorok, és azért türelmes meg kell lennünk, csak figyelmesen, óvatosan. Viszont, hogyha valaki kültéri programot keresne, mármint olyan

hogy kint sütögetés, főzés, akkor érdemes arra figyelni, hogy országosan tűzgyújtási tilalomban érvényben, a tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a vasút és a közútmenti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik a parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. Nagyon fontos, hogy nem minősül tűzgyújtásnak például a gázégőfej és a zárt tűzterű, sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóban látták el azokat. Egyébként nyilván saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. Egyébként tegnap este volt egy nagyobb eső, ugye ezt láthatjuk is, ma már ennek szerencsére semmi jele, maximum a földön és az utakon megmaradt kisebb tócsák, ami mondjuk a fecskéknek pont jól jön a fészekrakáshoz, de egyébként azért ezzel egy kicsit felfrissült a levegő, ma viszont úgy tűnik, hogy nem kell csapadékra számítanunk, a hőmérők viszont akár elérhetik a 28 fokot is, úgyhogy bátran tervezhetünk szabadtéri programokat, de csak biztonságosan.

Colvin Harris és Sam Smith közöse a Promises szólt itt a 104.6-on. Pontosan 10 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, aktualitások, két útinfó. Böszörmény után dolgoznak a rendőrök a szokásos helyen és a téglási benzinkútnál kint a fehér Opel. Csak óvatosan, figyelmesen, de nem csak ott, ahol figyelnek, hanem mindenhol. Most azért a nagyobb kirándulóhelyek környékén, vidám parkok, állatkertek környékén is nagyobb tömegre kell számítani gyermeknap alkalmából, úgyhogy lehetőleg legyünk türelmesek. Mutatom, mivel indítunk a következő órában.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Pap László polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja.
0: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: A hétvége hátralévő részében marad a változóan napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt. 29 fokos csúcsot ígér.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Debrecen zenei kedvenceit játszom most már a vasárnap délelőttben 10 óra után itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát ugye holnap már június 1-e, úgyhogy hamarosan kezdődik a nyári diákmunkák időszaka, és a nyári időszakban nagyon-nagyon sok diák szokott munkát vállalni. Fontos azonban a fiataloknak is tudni, hogy a bejelentésükre és az adózásukra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. Erre a NAV minden évben felhívja a figyelmet. Ugye a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben szülői engedéllyel a 15 éves tanulók is tudnak vállalni munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. Nagyon fontos, hogy a munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség, ezt a NAV-nál lehet igényelni, és a foglalkoztatónak a jövedelemről meg a levont közterhekről is igazolást kell kiállítani, aminek alapján ugye a diákok jövő májusban majd elkészíthető a személyi jövedelemadó bevallás. Munkaviszony esetében viszont ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, egyébként az alkalmi és az idény munka esetében ez nem kötelező, de ha szeretnénk, akkor természetesen ezt is meg lehet tenni. Ez csak egy kis segítség így hamarosan a diákmunkát vállaló fiataloknak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Pisti vagyok, egy útinfom lenne. A Fekete Skoda a Balmazújvárosi úton a vasúti átjárónál van beállva, és a város elől érkezőket
0: érik. Jó utat kíván a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
0: Kus, most tudhatni a partnereire a magánéletben is. Váltsa tettekre a tudását, figyelje jobban az időbeosztására, és ne hagyja, hogy eltérítsék a szándékától. Bika, elképzelhető, hogy egy kényes helyzetből kell kivágnia magát, ő jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, így hát nem fenyegeti különösebb veszély az egzisztenciáját. Ikrek, az ikrek hölgyek most hajlanak a mértéktelenségre, önnek is zsúfolt lehet a programja, nem csoda, ha időzavarral küzd. Rák, az élet minden nap új és új kihívásokat teremt, találja meg bennük a valódi ínyét. Oroszlán, egy kis bizonytalanság kerítheti a hatalmába, talán nem tudja, hogy a munkája mit tartogat, és lehet, hogy azzal sincs tisztában, hogy kapcsolatai közül melyik az igazán fontos önnek. Szűz, ma elég kedvet és akaraterőt érezhet ahhoz, hogy elvégezze az eddig halogatott feladatait, a bolygók energikussá és jókedvűvé varázsolják. Mérleg, ezekben a napokban minden előfordulhat, a humorérzéke sokat segíthet. Skorpió, lehetséges, hogy valaminek vége szakad, de egyáltalán ne bánkódjék emiatt. Ha nem engedi el a múltat, akkor kizárja annak a lehetőségét, hogy valami új kezdődjön az életében. Nyilas, ha nem forgácsolná szét az energiáját és jobban gazdálkodna az idejével, szép eredményeket érhetne el. Fogja vissza magát, mert hajlamos az életerőt rabló heves reakciókra. Vak, a társtalan hamarosan megismerheti azt az embert, aki fontos szerepet tölt be majd az életében. Sokaknak ez lehet a nagy szerelem ideje. Vízöntő, empatikus képességét több területen is használhatja, ön mások lelki problémáinak nagy szakértője, de ne avatkozzon be semmibe, ha nem kérik erre. Alak, nincsen család, amelyben ne lennének kisebb-nagyobb viszályok, a generációk közti különbségek időnként konfrontációt szülnek, ne tulajdonítson ennek nagy jelentőséget, legyen úrrá a helyzete.

Tempered Island és a Hóvidág szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és egyre jobb az időjárásunk, végre, sőt a nap jó az idő, úgyhogy tényleg bátran tervezzünk szabadtéri programot a mai napon, gyermeknapon. És hát, hogyha már itt a július és közeledik a nyári időszakunk, akkor fontos, hogy gondolhatunk már most az ősszel betakarítható zöldségekre, mert hogy a júniusban magról vetett zöldségek legtöbbje nyár végére, kora őszre fog

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Ma gyereknap van. A Best FM-en ez a nap a miénk.

0: De dala közben én már itt szemezgettem a születésnaposok között. A www.bestfmdebrecen.hu oldalon lehet ugye nevezni a születésnaposokat, a házassági évfordulósokat és a névnaposokat. Most viszont a kisangyal cukrászda tortája vár valakire, és nagyon sok nevezettünk van, úgyhogy kezdem is a sort Görög Ferenccel, akit a gyerekei Fecó, Lili és Dóri szeretnének meglepni. Isten éltessen sokáig. Nemes Péter is ünnepel, a családja szeretné meglepni, és hát azt mondta a felesége, hogy ő nagyon-nagyon jó képű, és hát van egy érdekes vidéki humora, de amit nagyon-nagyon szeret. Aztán ünnepel Filetót Milán György, apa, anya, Roland, mamáik és a barátok köszöntik a 4. születésnapján, Németh Ferencet pedig a keresztlánya nevezte. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. Kulisz Henrietta, Hendi is ünnepel, a kolléganője Edina szeretné meglepni. Ő a hajdusámsoni postán dolgozik kézbesítő. Két kislány nagymamája, egyébként a szavajárása a kutyát nem érdekli. Bár én szeretném ezt az ő hangján is hallani, mert szerintem azért ezt sokan használják, és mindenkinek más a hanglejtése, amikor ezt mondják. Hendi, ünnepelsz te is ma, Isten éltessen sokáig. Zemóni Móni is ünnepel, sok szeretettel köszöntjük születésnapján a legjobb édesanyát, feleséget, aki mindent megtesz a családért és a munkában is. Number one, egyébként értékesítő a bevők kedvence, jó egészséget neki. Kecskés János is ünnepel, Kun Ildikó és Rubint Dorka is, ő 8 éves lett a mai napon, az iskolában nagyon-nagyon szorgalmas, szeretnék meglepni egy tortával. Szilágyi Erzsébetet a barátnője Jutka nevezte, 16 éves korunk óta vagyunk barátnők, sok buliban, élményben, utazásban volt részünk, és kívánom még magunknak a sok-sok balatoni élményt. Orosz Roland is ünnepel, a felesége is, a két gyerkőce Léna és Máté köszönti, nagyon-nagyon szeretünk. Aztán Varga Botondot sem felejtették el, Györfi Kitti és I. és Károly nevezték, ő 3 éves lett a mai napon, egy automániás szöszke, cukorfalat és kiváló táncos Boti, Isten éltesse őt is sokáig. A kisangyal cukrászda tortáját viszont csak egy valaki viheti el, és én már sorsoltam, úgyhogy hívom is a szerencsés nyertesünket.
1: Igen.
2: Halló, halló, Geló Zoltánnal beszélek?
1: Igen.
2: Üdvözlöm, kedves Zoltán, hogyan indult a mai nap?
1: Hát, nagyon jól indult.
2: Na, meséljen nekem egy kicsit, miért?
1: Mert egy az, hogy a születésnapom van.
2: Ó, aha, és akkor voltak már köszöntések?
1: Hát már tegnap voltak, meg most is.
2: Értem, tegnap már volt akkor egy születésnapi kis összejövettel a családdal?
1: Igen.
2: Számít valamire, Zoltán? Ma lesz valami?
1: Hát, már annyira nem számítok.
2: Nem számít már semmire. Volt gondolom tegnapot torta is akkor együtt a családdal. Igen. És akkor ma már valószínűleg nem lesz.
1: Hát nem.
2: Vagy mégis?
1: Hát lehet, hogy lesz.
2: Az esély az megvan rá mindenféleképpen, mert hogy nem semmiért telefonálunk mi most itt együtt.
1: Igen.
2: Uh-huh. Ahonnan?
1: A Best
2: FM-től. Ú, Zoltán, hát én jó gyorsan lebuktam. Bizony, bizony, én Morvai Szűcsenikő vagyok a Best FM rádiótól. És hát remélem, hogy sikerült meglepetést okozni, mert a felesége, a gyermekei és a 3 unokája nevezték a Best FM torta sorsolására.
1: Igen, nagyon sikerült.
2: Nagyon örülök neki, Isten éltesse sokáig, és hát nem is jöttem üres kézzel, mert hogy a kisangyal cukrászdából egy 1848 fantázia nevű tortát, egy kávés rumos csokis meggyes tortát fog elvinni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, boldog születésnapot, viszont hallásra.
1: Szépen csokon.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés, elsősegélynyújtók versenyeztek hajtóbösszörményben. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszivetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözés fejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörlésre, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúbösszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
2: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
9: A Best of

Szia és Sompó közöse a Cheap Thrill szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát szerintem ma mindenki, meg tegnap is a fociról beszélt, még az is, aki egyébként így nem szokott leülni meccset nézni, de hát bevallom őszintén, hogy én sem vagyok ez a nagy foci rajongó, de tegnap azért mi is ott ültünk, és végignéztük a Bajnokok Ligája döntőjét, ami ugye Budapesten a Puskás Arénában zajlott. Hát drámai volt a finálé, azért mondhatjuk ezt is, mert hogy az Arsenal ugye már a 6. percben vezetés szerzett, és hát a címvédő Paris Saint-Germain a második félidőben egy büntetővel egyenlített. A hosszabbításban viszont nem született döntés, így lényegében volt egy kis húzavona ott, egy kicsit úgy lassabban ment, én azt gondolom, a mérkőzés, és hát végül 11-esek következtek, itt a franciák győzedelmeskedtek, úgyhogy a Paris Saint-Germain 4-3-ra nyerte a párbajt, ezzel pedig megvédte a BL címét, míg az Arsenal továbbra is első Bajnokok Ligája győzelmére vár. Egyébként ilyenkor teljesen mindegy, hogy melyik csapat az, aki a második helyet szerezte meg, szerintem borzasztó lehet ezt végignézni. Tehát amikor tegnap is néztük így az Arsenal szurkolókat, meg magukat, a játékosokat így mutatta a kamera, akkor tényleg ilyen szívfacsaró látni azt, hogy nekik végig kell nézni ilyenkor. De hát ez ilyen játék, tehát az a sport ilyen, tudni kell sajnos veszíteni. Hát a futball európai trónja maradt a Paris Saint-Germainnél, a Budapest BL döntőben pedig az Arsenal korai vezetése után Dembélé egyenlített, majd a 120. percet követő 11-es párbajban tehát a párizsiak bizonyultak jobbnak, így egymás után másodszorra hódította el a legrangosabb európai klub trófeát. És hát mondhatjuk azt, hogy tegnap a világ szeme rajtunk volt Magyarországon, ugyanis a Puskás Arénában zajlott a BL döntő. Egyébként a helyszínen jelen volt David Beckham is, ő is itt követte Magyarországon végig az eseményeket. A Bajnokok Ligája döntője lezajlott, viszont hamarosan kezdődik a világbajnokság is.

0: Debrecen zenei kedvenceit a Kiss dala után is itt a Best FM-en a 104.6-on, és ugye a pollenről már beszéltünk, hogy magas a koncentráció, érdemes az allergiásoknak figyelni, viszont ugye ilyenkor az allergiagyógyszerek szedése szükséges lehet szezonálisan, de akár egész évben is az allergia típusától függően. Hát számos hatékony kezelés létezik, amelyek enyhítik, vagy akár évekre is megszüntethetik az allergia tüneteit, de nagyon fontos szakértők szerint is érdemes óvatosan használni a szteroidos injekciókat. Erre hívta fel a figyelmet dr. Mikáczó Angéla, tüdőgyógyász, allergológus is nekünk, hogy milyen veszélyeket is tartogathat, és mire kell odafigyelnünk.
1: Tehát ez a szteroid injekció, ugye ilyenkor szoktak sajnos akár házi orvosok, akár egyéb orvosok beadni ilyen depó jellegű készítményt, ami gyakorlatilag több hónapon át kifejti a hatását, ami egyébként nyilván vannak bizonyos betegségek, aminél muszáj adni, de az allergia az nem ez. Ugyanis ennek sajnos nagyon sok mellékhatása van, pláne hosszú távon, és pláne, hogyha valaki évről évre, mert nagyon sokan vannak, akik évről évre beadatják maguknak. Ezek gyakorlatilag attól kezdve, hogy csontritkulás, a mellékvesekéreg működésének a károsítása, tehát ez a két fő, amit rögtön meg tudok említeni. Tehát ezek nagyon durva gyógyszerek, ezek a szisztémás szteroidok, amik tényleg ilyen nagy dózisban és depó formában kerülnek beadásra, úgyhogy óva intenik mindenkit attól, hogy cserébe, hogy megszabaduljon az allergiás tüneteitől egy csapásra, ez beadassa, mert sajnos sokkal több kárt okoz hosszú távon, és még a hormonháztartásba is beleszól.
0: Úgyhogy erre fontos, hogy figyeljünk. Az viszont minden módszer mellé nagyon jól jön, hogyha kiemelt figyelmet fordítunk a tisztaságra, a környezetünkre, írtjuk a parlagfüvet, és a kritikus időszakokban rögtön zuhanyzunk, hajat mosunk, szennyesbe dobjuk a ruháinkat, amikor hazaérünk, így nyilván megszabadulunk az utcán ránk rakódott pollenektől. Az elmúlt napokban ugye ismét emelkedett a pollenterhelés, a hőmérséklet emelkedésével, a száraz idővel egyre erősebb lesz.

0: Debrecen zenei kedvencei szólnak, és nem sokára most már a déli kívánság műsorban, de előtte még szeretném meglepni a névnaposokat, vagy a házassági évfordulósokat, az Angélák és a Petronellák ünnepelnek, és hát valakit hívok, valakit meglepek, és hát remélem, hogy ez a kis vicces meglepetés nem fog rossz fordulatot venni. Na, meglátjuk, megpróbáljuk.
1: Halló, tesi.
0: Halló, halló, Erdős Angéla?
1: Igen, én vagyok, tesi.
0: Kedves Angéla, én szeretnék egy üzenetet átadni, nem tudom, hogy mennyire lesz ez jó. Átadhatom?
1: Átadhatja, de sejtem, hogy miről lesz szó.
0: Hát egy Enikő van a vonal túlsó végén, viszont egy másik Enikőnek szeretném az üzenetét átadni.
1: Igen.
0: Ő azt írta, hogy a 25-29-es bevallás nem lett elkészítve és beküldve.
1: Ajaj, az baj lesz.
0: Az nagy baj, ugye, Angéla?
1: Igen.
0: Úgy tudom,
1: főleg,
0: hogy...
1: hogy határidő van.
0: Na, pont ezt akartam mondani, május 31-e, igen, a könyvelőknek ez a nap jelenti a finálét, ugye ezt szokták általában mondani. A cégeknek az előző évről a beszámoló beadási határideje, tehát az Angélának dupla ünnep a mai napon.
1: Igen, igen.
0: Na, de szerintem elkészült minden, ugye?
1: Valószínű.
0: Na, örül.
1: Utolsó nap Szabi voltam, de biztos, hogy minden készen van.
0: Na, kedves Angéla, én pedig máskondon telefonálok, de én is egy Enikő vagyok, Debrecen kedvenc rádiója, a...
1: A Best FM,
0: igen, Morvai Szűcs Enikő vagyok. Kedves Angéla, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig a névnapján, és hát Enikő úgy döntött, hogy szeretné benevezni, és hát a szerencse pedig maga mellett áll, úgyhogy a Melons cukrászdába tud ellátogatni ön, illetve akit szeretne majd elvinni magával, ugyanis dupla az ajándék, sütemény, kávé, kapucsinó, amit szeretnének majd fogyasztani, akár ebben a jó időben a Melons cukrászda teraszán.
1: Ó, ez tényleg nagy meglepetés.
0: Nagyon örülök neki, akkor sikerült.
1: Igen, igen, köszönöm.
0: Na most, akkor most már a nagy munka után egy jó nagy lélegzetvétel, és a mai nap meg az ünneplésé. Jó?
1: Igen, igen.
0: Isten éltesse sokáig, Angéla.
1: És így a rádión keresztül köszönöm, vagy üdvözlöm a munkatársaimat is.
0: átadjuk nekik mindenféleképpen.
1: Jó, jó, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Boldog névnapot, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafuttatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kasszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már elöregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Művház színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztés jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a kora gyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,1

Déli Kívánság műsorban kaptam egy üzenetet Tamástól. Sziasztok, szeretnék sok boldogságot kívánni Évinek Debrecenbe, illetve a párjának Zolinak. Köszönöm nekik, hogy mindig mellettem állnak, akár jó, akár nehéz időszakban vagyok. Remélem tudják, hogy mennyire fontosak nekem. Nagy Bogi és Des közösét választottam, ez már a Jól leszek újra a folytatásban. Itt a Best FM-en.

0: FM Rádió kívánság műsor. Halló, halló!
1: Halló, szia, Budai Pisti vagyok. Nem fiatem vele a múltkor Vilmosnak, a Vilmossal beszéltem péntek este. Édes feleségemnek, aki 42 éve társ és szerető és anya, és neki szerették kérni elsősorban, ami lemaradt pénteken, hanem van egy olyan, hogy apám huligán.
0: Igen.
1: Mert nagyon szerette az édesapját, akkor legyen az.
0: Jó? Értem.
1: Tehát
0: jó.
1: Az a lényeg, hogy akkor azt légy szíves neki, akkor én nevemben az édesapjának hívlak benneteket.
0: Szia, szia! Szia.

Jax Jones-dal a közben kaptam egy elég hosszú üzenetet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, mondom, hogy Gábor mit írt nekem. Sziasztok! Mindenkinek, aki most hallgatja a műsort, szeretnék küldeni egy dal, de elsősorban a drága barátnőmet, Anit szeretném meglepni. Már nagyon sok éve ismerjük egymást, és ez alatt az idő alatt nagyon sok közös élményben volt részünk. Voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de mindig számíthattunk egymásra. Köszönöm neki a sok beszélgetést, a támogatást, a türelmet, és azt, hogy mindig őszinte maradt hozzám. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget és sikert kívánok neki a jövőben, és remélem, hogy még sok szép emléket tudunk gyűjteni. Ugyanilyen jó barátok maradunk hosszú-hosszú éveken át. Köszi szépen, Gábornak érkezik Natasha Bedingfield dala itt a 104.6-on.

sem itt a 104.6-on és a déli kívánság műsor Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban is. Lady Gaga és Bruno Mars közösen érkezik. Sziasztok, szeretnék küldeni a családomnak egy dalt, anyukámnak és apukámnak, a tesómnak, Krisztinek. Szeretném megköszönni nekik mindazt, amit értem tettek az elmúlt években. Most készültem a diplomámra, és végre sikerült megszereznem. Nem mondjuk ki elégszer, hogy mennyire fontosak számunkra azok az emberek, akik mindennapokban mellettünk állnak, viszont én nagyon köszönöm nekik a biztatást, a segítséget és a sok közös élményt. Kívánom, hogy mindig álljanak mellettem, én biztos, hogy ott leszek mellettük mindvégig. Lady Gaga és Bruno Mars közösen érkezik a családodnak, Die with a Smile a folytatásban.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Paplászló polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja. A hétvége hátralévő részében marad a változóan napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt. 29 fokos csúcsot ígérnek.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
5: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja

Twisted Sister dala közben írt nekem Betty a 3933-1046-ra, hogy a tesójának Bálintnak szeretne egy dalt Groove House-tól. Ő tudja, hogy miért ezt választottam, nem kellenek hozzá a szavak, úgyhogy mindjárt ez szól. Előtte viszont K. Kevin és Ele Junior közös a csavargó érkezik Zita választására. Itt a Best FM déli kívánság műsorában.

nyereségműsor zakatolt itt a Best FM-en, viszont most már a végéhez érkeztünk. Nagyon-nagyon sok kérést tudtam teljesíteni, és remélem, hogy mindenkinek csodásan telik a nap. Én viszont most már búcsúzom, de majd jövő héten találkozunk az éteren keresztül, mint ahogy mindig. Csodás gyermeknapot a gyerkőcöknek, a felnőtteknek, és tényleg, ha van rá lehetőség, akkor töltsék együtt ezt a napot a családdal. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Morvai Szűcs Enikő vagyok. Hello, hello, vigyázzanak magukra!

0: szivárvány.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.
3: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés, elsősegélynyújtók versenyeztek hajtóbösszörményben. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszi vetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözés fejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
4: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
3: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúböszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. Indul! Are you ready? Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Euro.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 38.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40.
4: A 36.

A legendás brit rockzenekar a Smokey dalát hallottuk 1976-ból, amely világszerte hatalmas sláger lett, pedig a dal valójában nem is az övék volt, csak őket tette híressé. A Smokey bár a 80-as évek elején bejelentette feloszlását, különböző felállásban azután is tovább zenéltek, és időről időre újabb lemezekkel is jelentkeztek. 1992-t írunk, amikor két veterán flamenco popper megalkotta minden idők legnagyobb spanyol slágerét Venezuelában. A dalból azóta, a hivatalos adatok szerint, több mint 4700 változat készült. A spanyol örökzős slágert, amely Amerikában is befutott, már is meghallgatjuk, ezt pedig nem

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 30.

0: Hat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
6: Európa 40.
7: A 29.

1980-ban bemutatkozott a Hungária, amely az ország egyik legnépszerűbb zenekara lett, és minden korábbi inkarnációját felülmúlt a sikerekben és elismerésekben. 2005 legjobb női hangjával folytatjuk, ezt a címet kapta meg Tóth Gabi énekesnő, akinek szintén ugyanebben az évben jelent meg első albuma Fekete Virág címmel. Tóth Gabi azóta is sikeres énekesnőként van jelen a hazai poppaletten, és elmondása szerint a saját dalait szeret énekelni a legjobban. Tóth Gabitól érkezik a Vágyom rád, itt az Eurotop 40-ben.

0: Top 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél!
5: A reklám után újra!
6: Debrecen zenei kedvencei!
5: Megállás nélkül!
7: Hi, this is Craig David!
8: Hey, this is Kylie!
9: Király Viktor vagyok!
10: Hi, this is Madonna!
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon!
5: Ez a Best FM!
12: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
5: Hírek a Best FM-en.
12: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafutatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kasszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már elöregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
13: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
12: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Műfász színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztés jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a koragyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29 fokot mérhetünk.
14: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
15: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
16: Most is veled.
5: Eurotop 40. A
7: visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéig.
8: A 28.

0: talk about.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM. Eurotop 40. A 26.

0: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Te meg mit vigyorogsz itt? És miért nem jöttél el a bulimra?
2: Mert tudtam, hogy úgysem ész nyugdíjba. Tévedtem már sokat életemben, de ebben halálbiztos voltam.
1: Tudod, mit kívánok?
2: Mit?
1: Hogyha én lelépek, egy olyan társat kap ki, mint amilyen te vagy.
2: Arra ne számíts, Roger. Szeret az Isten, nem tesz velem ilyet.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: A Best.

Az Eurotop 40-ben a legsikeresebb dalok mellett a filmzenék világába is kalandozunk. Az elmúlt percekben a Halálos fegyver 87-ben bemutatott nagy sikerű amerikai akciófilm egyik betétdalát hallgathattuk Sting előadásában, amely Mel Gibsonnal a főszerepben meghatározó alkotás lett a maga műfajában. A filmzenéje pedig megcáfolta, hogy a szaxofon nem csak erotikus filmekben vethető be sikerrel. A következő filmzenénk szintén egy világsztárhoz és egy világsikerhez kapcsolódik, mégpedig a népszerű Desperado című amerikai-mexikói kalandfilmhez. A film híres főcímdalát a film főszereplője, a világhírű színész Antonio Banderas és a Los Lobos együttes adja elő. Ezt hallgatjuk meg már is itt a Best FM-en, az Euro

0: Vidám zenék a munkalendületéhez. Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 18.

0: Yeah.
1: Eurotop 40.
2: Magyarország egykori number one-jai.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

Magyarország egykori kedvencei között a Trabant szólt az Exotiktól Sipos F. Tamás kellemes orgánumával. A csapat története még a 86-os Aorta Fesztiválon kezdődött, ami egy akkor igen népszerű tehetségkutató volt. A

versenyt a fiúk megnyerték, a Füldi pedig egy dal felvétel lett. Az imént hallott Raban című dalokat a mai napig is játsszák a rádiók. A zenekar 93-ban felosztott, az énekes Sipos F. Tamás pedig szóló karrierbe kezdett, méghozzá a Republik Együttes énekesi posztját töltötte be, a korábbi frontember Bódi László Cipő tragikus halálát követően. A folytatásban pedig már is a Hooligans tagjai érkeznek, a Félember című daluknak pedig természetesen a nő bálványozása a központi témája. Ezt hallgatjuk meg már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágy Jézus vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
6: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
5: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Pap László polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja. A hétvége hátralévő részében marad a változóan napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt. 29 fokos csúcsot ígérnek.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
7: Most is veled,
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 15.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.
1: A 12.

Az 1962-es Sillei világbajnokságon gondolták úgy először a szervezők, hogy jó lenne nem csak a sporttal, de zenével is szórakoztatni a nézőket. Talán az 1998-as franciaországi VB-től kezdve még fontosabb szerepe lett a hivatalos daloknak, látva, hogy mekkora sikere volt Dario J. Carnaval de Paris című dalának, amelyet akkoriban kiemelt gyakorisággal játszottak a rádiók, illetve a zenecsatornák. A most következő We Are the World című dal a USA for Africa nevű jótékonysági szupergrup dala volt, amelyet 1985-ben rögzítettek. A dalt Michael Jackson és Lionel Richie szerezte, az ötlet pedig Harry Belafonte amerikai színészben született meg, miszerint készítsenek egy jótékonysági kislemezt, amelynek segítségével támogathatják az afrikai éhező embereket. A kislemezből 2009-re több mint 20 millió darabot adtak el, ez több mint 63 millió dollárt jelentett a segélyszervezet és Amerika számára. A We Are The World megmutatta, hogy különböző stílusú zenészek is képesek produktívan együtt dolgozni, és erősítette azt a popzenei törekvést, hogy humanitárius problémákkal foglalkozó dalokat teremtsenek.

0: sláger.
1: Újabb sláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Eurotop 40. A 9.

0: Bemutatjuk
1: a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en.

Hiszen emléke kitörölhetetlen a zene történetéből, ahogy a One Moment in Time című dala is. Ez volt ugyanis az 1988-as nyári olimpia és a nyári paralimpia hivatalos dala. Ez szólt az elmúlt percekben itt a Best FM-en. Travis McCoy a fiatalság és a bulizás témáját választotta a We'll Be Alright című dalához. A klip sem lehetett volna másmilyen, hiszen Travisvel és barátaival egy fergeteges házi buliba csöppenhetünk, ahol minden megvan, ami egy ilyen partihoz kell. Jó társaság, jó dalok, valamint az ehhez kellő fiatalos őrültség. 2011-ben pedig az év egyik legnagyobb slágere volt a most következő We'll Be Alright Travis McCoy-tól.

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. Az ötödik.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény. Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
4: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés, elsősegi nyújtók versenyeztek Hajdúböszörményben. Szilágy Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszi vetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözés fejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
5: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
4: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúböszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled,
1: Slágerlista.
7: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
7: A harmadik.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A Stranger Things Steve Harringtonja, művész nevén Joe, dala pedig az End of Beginning.
4: Kilencedik lett
5: Harry Styles újdonsága.
4: Nyolcadik lett
5: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missin' No It

0: Christopher as A New Religion.
1: Az Eurotop 40
2: heti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: nyugati kontinens.
1: Slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Angéla nevű hallgatóinkat. Az Angéla női név, az Angélus latin férfi névből, ez viszont az angyal követ jelentésű Angelos névből ered. Rokon nevei Angelika, Angelina, Angyalka. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Császár Angéla színésznő, Német Angéla olimpiai bajnok atléta, Póka Angéla énekesnő, és ön kedves Angéla, aki a rádiót hallgatja.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél!
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafuttatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kasszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már előregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Műfász színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztés jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a kora gyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29 fokot mérhetünk.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdúbiharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Paplászló polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja. A hétvége hátralévő részében marad a változóan napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt. 29 fokos csúcsot ígérnek.

0: dolgom, nekem itt vannak álmaim.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
3: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Fókuszban a légi közlekedés, elsősegélynyújtók versenyeztek hajdúböszörményben. Szilágy Jícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Súlyos asszály és csapadékhiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést. Ez hangzott el a Debreceni Egyetem búza tanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarországon tavasszal az átlagos csapadék mindössze 10%-a hullott le, ami már az őszi vetésű kalászosokat is komolyan veszélyezteti. A kutatók úgy látják, a mezőgazdaság jövője az alkalmazkodáson múlik. Kulcs szerepe lehet az öntözésfejlesztésnek, a korszerű talajművelésnek és a megfelelő fajta választásnak. Az idei búzatermés az előrejelzések szerint az 5 millió tonnát sem biztos, hogy eléri, miközben a kukorica termesztése is egyre nehezebb. Idén először országosan a napraforgó vetés területe meghaladja a kukoricáit, olvasható a Dehírem. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
2: Technikai okok miatt június 2-án zárva tart a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Debrecenben. A hivatal tájékoztatása szerint június 3-tól ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben várják az ügyfeleket, számolt be róla a Dehír. Hajdúböszörmény adott otthont az 54. országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei döntőjének, ahol 13 csapat mérte össze tudását gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. A HAON szerint a résztvevők életszerű baleseti szituációkban bizonyíthatták felkészültségüket, többek között újraélesztési, rosszul léti és tömeges sérüléses helyzetekben. A feladatok nem csak szakmai tudást, hanem gyors döntéshozatalt, együttműködést és higgadtságot is igényeltek. A rendezvényen elhangzott, az elsősegélynyújtás olyan érték, ami a mindennapokban is életet menthet. A szervezők célja idén is az volt, hogy a versenyzők valóságú körülmények között adhassanak számot tudásukról. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. Néhol viharos lökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarokra is számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, 27-30 fokot ígérnek az időjósok.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Célzott kaszálási munkák indultak Debrecen frekventált közösségi terein, fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, és a korai fejlesztésről tartottak előadást Berettyói faluban, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A csapadékszegény időjárás miatt májusban városunkban is felfüggesztették az automata öntözőrendszer nélküli közterületi gyepfelületek kaszálását, hogy védjék a növényzetet és javítsák a városi mikroklimát. Az önkormányzat ugyanakkor célzott munkálatokat végez a legforgalmasabb közösségi helyszíneken, játszótereken, kondiparkokban, kutyafuttatókban és rendezvényterületeken. A hétvégi programok és gyereknapi rendezvények miatt több városrészben is kaszálni fognak, például az Újkertben, Józsán és a Liget téren is, számolt be róla a Dehír. Nagyszabású vasúti felújításokat indít a MÁV, amelyek a Miskolc és Debrecen közötti vonalat kiemelten érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok célja a pálya állapotának javítása és a menetidők kiszámíthatóbbá tétele. A felújítások idején egyes járatok közlekedése módosulhat, ezért az utasoknak változásokra kell készülniük. A beruházások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy korszerűbb és stabilabb legyen a vasúti infrastruktúra a térségben. A fejlesztésre azért van szükség, mert több szakaszon már elöregedett a pálya állapota. A kivitelezés várhatóan több ütemben zajlik majd. A két megyeszékhely közötti átszállás nélküli utazásra a társaság a MÁV busz járatait ajánlja, amelyek az M3-as és M35-ös autópályán közlekednek a gyorsabb menetidő érdekében. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, mint az éves beszámolók benyújtása, több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott a Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Esély a kezdetektől, a korai fejlesztés komplex szemlélete címmel szervezett szakmai előadás sorozatot a Berettyói falui pedagógiai szakszolgálat a Művház színház termében. Az eseményen a résztvevők a korai felismerés és fejlesztés jelentőségéről, valamint a gyermekek fejlődését segítő módszerekről hallattak előadásokat, számolt be a HAON. Többek között szó esett a dévényterápiáról, a TSMT módszerről, a koragyermekkori fejlődés figyelmeztető jeleiről és a fejlesztési lehetőségekről. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani, kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél megélénkülhet és megerősödhet, 27-30 fok várható. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporokra. Hajnalra 9-15 fokig hűl vissza a levegő, napközben 29 fokot mérhetünk.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is. Több mint 1000 baleset volt a megyei utakon tavaly, és hétvégékre sétáló övezetté alakítják a Piac utca újabb szakaszát városunkban. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Hajdú-Biharban is a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. Az erdőkben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is, írja a Dehír. A korlátozás a vasút és közútmenti fásításokra, valamint a parlag és gazégetésre is vonatkozik. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, de elsősorban gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság éves jelentése szerint tavaly 1161 közúti baleset történt a vármegyében, ebből 786 járt személyi sérüléssel. 20 halálos balesetben 21 ember vesztette életét. A súlyos sérülések esetek száma 173, a könnyű 593 volt. Az adatok javuló tendenciát mutatnak a halálos és súlyos balesetek számában, ugyanakkor továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltoztatás a leggyakoribb okok, számolt be róla a HAON. A tragikus balesetek között több kerékpáros és gyalogos áldozat is volt. A rendőrségi adatok szerint az ittasság továbbra is közreható tényezőként jelenik meg, ugyanakkor csökkent ennek az aránya 2024-hez képest. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kime Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Július közepétől augusztus végéig hétvégente lezárják az autós forgalom elől a Piac utca egy újabb szakaszát. Péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany Jánosig nem lehet majd autóval behajtani. Paplászló polgármester szerint a cél, hogy még élhetőbbé és vonzóbbá tegyék a belvárost a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A döntést az egyes villamosvonal felújítása miatt csak a nyár második felében vezetik be, mivel addig pótlóbuszok közlekednek az érintett szakaszon. A területen közben zöld felületi fejlesztések is zajlanak, közel 9000 növényt ültetnek ki, emelet programokkal is készülnek. A városvezetés később dönthet majd arról, hogy egész évben autómentessé váljon-e a Piac utca ezen része, számolt be róla a város honlapja. A hétvége hátralévő részében marad a változó a napos, felhős idő. A záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. Hétfőn is marad a változékony idő, sokfelé lehet számítani. Pár órás napsütésre, de zápor, zivatar sem kizárt. 29 fokos csúcsot ígérnek.

0: most a fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.